említeni augusztus 20-án a gyulai kézműves cukrászda új különlegességeit. A Bíbor fehér torta nyerte Magyarország tortája 2026 versenyt, amiért már az első napon valóságos roham indult. A Magyar Cukrászipar Testület idén 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt a rögös túró és tejföld tematikával. A megméretetés rendkívül népszerű volt, csak nem 60 nevezés érkezett. A gyulai cukrászok Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győzelem után ismét a dobogó tetejére állhattak, így megvédték címüket. A bíborfehér vajban, gazdag piskótából, lágy túrós tejfölös muszból és ribizliborral ízesített erdei gyümölcsös rétegből áll. A cukrászda másik idei sikere a Hungária torta, amely 4. helyen végzett. Ez csokoládés piskótára, karamellizált ropogósra, stracciatella jellegű túrós krémre és barack pálinkás sárga barack betétre épül. Balogh László, a cukrászda tulajdonosa elmondta, hogy augusztus 20-án és 21-én is tömegek keresték a győztes tortát, amely a gyulai üzletben és Budapesten a Várkert bazárban megrendezett Magyar Ízek utcájában is nagy sikert aratott. A mindmegette.hu azt is közzétette, hogy hol kapható az idei Magyarország tortája, több Békés megyei cukrászda is árusítja a finomságot.

0: Díszpolgári címet és Pro Urbe díjakat vehettek át Szeghalmon az augusztus 20-ai városi ünnepségen, ahol beszédet mondott Macsári József polgármester. A városvezető felidézte, hogy Szent István nem csak országot alapított, hanem olyan értékrendet hagyott örökül, amelyet ma is irányt mutat. A hit, a felelősség, a közösség ereje, a munkabecsülete és az egymás iránti tisztelet továbbra is érvényes alapértékek. 2026-os díjazottak különböző hivatásokat képviselnek, de közös bennük, hogy életük és pályafutásuk során mindig mások javát keresték. Munkásságuk jól példázza, hogy a közösség szolgálata sokféle formát ölthet, de minden esetben ugyanarra az alapra épül, az ember iránti felelősségre. Szeghalom díszpolgára lett Vaszkó Tamás, a Péter András gimnázium legendás igazgatója. Pályája Vésztőn indult, 1970-ben került Szeghalomra, majd 75-től 2007-ig vezette a középiskolát. Irányítása alatt olyan hagyományrendszer alakult ki, amely ma is meghatározza az intézmény arculatát. Úgy vélte, hogy egy iskola sikere nem egyetlen ember teljesítménye, hanem egy közösségi. A képviselőtestület Pro Urbe díjat adományozott 2026-ban dr. Csuta Lajos Pálné, Cikora Ágnes és Pálnik Ferencné számára. A dévaványai ecsegi puszták az Alföld egyik legértékesebb nyíl élőhelyei közé tartoznak, ahol két réti héja faj, a barna réti héja és a hamvas réti héja rendszeresen költ. A barna réti héja országosan gyakori, és elsősorban nádasokban, mocsarakban fészkel. Bár a térség a kubik gödrei szárazság miatt már kiszáradtak, továbbra is megmaradt nádas foltokban költ, és egyre gyakrabban vadászik rágcsálókra a gabonatáblák felett. A hamvas réti héja fokozottan védett és ritka faj, számára a puszták országos jelentőségű élőhelyet jelentenek. Idén 4 biztos költést találtak, a faj általában a gabonatáblákban költ, de a szárazság miatt most ő is a nádasokat választotta. A Nemzeti Park őrszolgálata mindkét faj figyelemmel kíséri, és a gazdákkal való együttműködés kiemelten fontos a hamvas réti héja sikeres költéséhez. A barna réti héja fiókái már július közepén kirepültek, még a hamvas réti héja fiókái ekkor keltek ki. Füst, halászli illat és rotyogó bográcsok fogadták a látogatókat pénteken Gyumaendrődön, ahol az Erzsébet Liget adott otthont a 28. Gyumaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenynek. Hazai és külföldi csapatok is érkeztek, hogy megmutassák, ki készíti a legfinomabb halételt. A hangulat ezúttal is kiváló volt, a bográcsok alatt lobogott a tűz, a levegőt pedig betöltötte a készülő halászli és más halételek illata. A nevezők 3 kategóriában mérhették összetudásukat, dunai jellegű, tiszai körösi jellegű halászli lében, valamint egyéb halételekben. A zsűri elnöke Tímár András van ez díjas mesterszakács volt. A rendezvény azonban jóval több volt egyszerű főzőversenynél. Délelőtt a németországi Schönen kamarakórus lépett fel, majd az operenciás együttes gyermekműsora következett. A Jó Bohócok gólyalávas produkciója a legkisebbeket szórakoztatta, délben pedig Puy Ferenc és zenekara szolgáltatta a zenét. Délután tovább fokozódott a fesztivál hangulat, Postás Józsi mulatos műsora után a Samba Mall Hungary Brazil Samba revüje varázsolt látványos programot a Ligetbe, majd a Természetes Intelligencia zenekar lépett színpadra. Az estét a Mohikán zenekar különleges Bódi László cipő emlékére összeállított koncertje zárta. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Új tanévre készülnek az iskolák, szomszéd ünnepre hív a Csabai Közösségi Alapítvány. Ünnepi szentmise, városi programok Békés Csabán augusztus 20-án, kitüntetésekkel és ünnepi szertartással emlékeztek Szent Istvánra Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán már javában zajlanak az előkészületek az új tanévre, miközben sokan még a nyári vakációjukat töltik. Több intézményben megérkeztek a tankönyvek, amelyek átvétele, leltározása, szortírozása már elkezdődött. A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumhoz szerdán kora reggel futott be a teherautó a raklapokra helyezett tankönyvekkel. A pedagógusok először lepakolták a szállítmányt, majd megkezdték a kicsomagolást és a csaknem 8000 tankönyv és munkafüzet szortírozását. Malatyinszki Anita a főigazgató elmondta, hogy a következő lépés, hogy a könyvek bekerüljenek a könyvtár állományába, ami hosszabb folyamat, így a kollégák és a diákok is részt vesznek benne. Hozzátette, hogy náluk általában az első tanítási napon kapják meg a fiatalok a tanszereket, de idén szeretnék megkönnyíteni a folyamatot azzal, hogy a szülők igény esetén már korábban átvehetik a könyveket, így be tudják csomagolni azokat, a gyerekek pedig előre megismerkedhetnek velük, ami főként az elsősök számára jelenthet segítséget. A belvárba közel 740 diák érkezik szeptember 1-én, a felkészülés pedig rutinszerűen halad, ahol szükséges volt festést és bútorcserét is végeztek. Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumba 4 raklapon közel 10 000 tankönyv és munkafüzet érkezett, amelyek egy részét tanév elején több mint 600 diák kapja meg. Varga Gyöngyi könyvtáros arról beszélt, hogy náluk a korábban visszahozott jó állapotú példányokat újra kiosztják a tanulóknak. Ez anyagilag kedvező is lehetőséget ad más típusú tankönyvek rendelésére és kipróbálására is, ami főként a nyelvkönyveknél gyakori. A rendelésnél elsődleges szempont a követelményrendszer és a szaktanárok igénye, természetesen a hivatalos jegyzékhez igazodva. A kicsomagolás és leltározás után azok a diákok segítenek a tankönyvek porciózásában és pecsételésében, akik kötelező közösségi szolgálatukat teljesítik. Emellett az osztálytermekbe is eljutatják a megfelelő kiadványokat, hogy a tanév elején mindenki egyszerűen átvehesse és hazavihesse a szükséges könyveket. Békés Csabán idén ősszel jó eséllyel nem csak köszönnek majd egymásnak a szomszédok, hanem le is ülnek egy asztalhoz, beszélgetnek, játszanak, főznek, és talán még azt is megtudják, ki lakik a kapu túloldalán. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyanis szomszéd ünnep pályázatot hirdet a város utcáinak, lakóközösségeinek, társasházainak és szomszédságának. A kezdeményezés alapgondolata, hogy egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem emberek közössége. Sokszor évekig érünk egymás mellett úgy, hogy a szomszéd nevét sem tudjuk, miközben a kutyáját már régen ismerjük. A program célja, hogy a békés csabaiak közös élmények révén jobban megismerjék egymást, és erősödjön a helyhez való kötődésük. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023 óta támogat helyi ügyeket magánszemélyek és vállalkozások adományaiból. Korábban a Mindenkinek, aki csabai pályázat 5 közösségi programot segített, majd a Csabai Fiatalnak lenni jó felhívás 3 ifjúsági kezdeményezést tett lehetővé. Most a szomszédságok kerültek sorra. A pályázat egyszerű, nem kell hozzá rendezvényszervezői tapasztalat vagy bonyolult ötlet, lehet szomszédsági délutánt vagy estét tartani, közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit, sportnapot, faültetést vagy virágosítást szervezni, könyv és növénycserét, batyús pikniket vagy közös főzést rendezni. A lényeg, hogy legyen ok kilépni a kapun, és ne csak a kukát vigyék ki az emberek. A szervezők különösen örülnek azoknak az ötleteknek, amelyek a helyben élők tudására építenek. Minden utcában van valaki, aki tud zenélni, sütni, barkácsolni, palántázni vagy társasjátékozni, és olyan is akad, aki kiválóan megszervez egy bográcsos délutánt. A közösségek maguk is sok értéket hordoznak. A programokat lehetőség szerint szabadtéren, az adott utca vagy lakóközösség közös tereiben kell megvalósítani. A helyszín eleganciája nem számít, sokkal inkább az, hogy valódi találkozási pont legyen. A támogatási keret 150 000 forint, egy közösség pedig legfeljebb 25 000 forint vissza nem térítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Ezt eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játékokra, dekorációra, plakátokra vagy más indokolt költségekre lehet fordítani, ételre és italra viszont nem. A batyús piknik tehát jöhet, de a fogácsát mindenki maga hozza. Tartós eszközök beszerzésére sem használható a keret. Minden résztvevő közösség kap egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát, amely jelképezi az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a támogatott programokat pedig szeptember 4 és december 31 között kell megvalósítani.

0: Békés Csabán államalapításunk ünnepén számos programmal készültek. A város esemény sorozata délelőtt 10 órakor kezdődött a belvárosi katolikus templomban, ahol ünnepi szentmisén emlékeztek Szent István királyra és az új kenyér ünnepére. A szertartáson hangsúlyosan jelent meg a hálaadás és a közösség összetartozásának üzenete. Cank Gábor plébános arról beszélt, hogy az ünnep alkalmat ad a keresztény Magyarországért, a hazáért és a nemzetért való imára. Úgy fogalmazott, a szentmise kezdetén érdemes a lélekbe tekinteni és megbánni a bűnöket, gyarlóságokat, hogy az áldozat és a hálaadás kedves legyen Isten előtt. A plébános kiemelte, hogy Szent István döntései alapvetően határozták meg a magyarság történelmi és szellemi útját. Az államalapító király a keresztény hitre építette az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Hozzátette, hogy a kereszténység államvallása tétele és az ország megszilárdítása bizonyítja, milyen erős alapokra épült a magyar államiság, amely már 1000 éve fennáll. A városi ünnepi programok délután 3 órakor folytatódtak a Szent István téren. A rendezvényen zászlófelvonás, kenyérszentelés, valamint kulturális és családi programok várták az érdeklődőket. Sarkodon csütörtökön ökumenikus szentmisével, istentisztelettel kezdődött az augusztus 20-ai városi ünnepség, amelyre ezúttal is megtelt a Szent István téri római katolikus templom. Karsai Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész arról beszélt, hogy Szent István öröksége a keresztény haza megteremtése volt, az első magyar király pedig Krisztusban találta meg az államalapítás alapjait. Kiemelték a közösségek szerepét, valamint azt, hogy a díjazottak munkája is hozzájárul a város fejlődéséhez. A vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István csak nem 40 éves uralkodása alatt Magyarország elismert állammá vált, és hogyha ő nem alapít államot, a magyarság könnyen elveszett volna. Molnár Sándor szerint minden korszaknak szüksége van olyan emberekre és közösségekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében hozzák meg a fontos döntéseket, és példát mutatnak azzal, hogy a közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezik. A szertartás során Karsai Károly és Nagy Mónika megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amelyet ezt követően Molnár Sándor szegett meg. Az ünnepség részeként 25 városi kitüntetést adtak át. Dr. Mokán István polgármester nyújtotta át az elismeréseket, miután a képviselőtestület a felterjesztések alapján a közelmúltban döntött a díjazottakról. A sarkodi programok délután és este a vásártéren folytatódtak, ahol számos koncert várta a résztvevőket. Óriási érdeklődés mellett zajlott Békésen a Bartók udvarban a megye legnagyobb és az ország egyik legjelentősebb víradása. A madzagfalvi víradáson idén is hatalmas volt a részvétel, csütörtökön délután egyik csak nem 220-an jelentek meg, hogy víradással segítsenek. Az első érkezők között volt egy Békésről elszármazott fiatalember, aki Budapestről utazott haza, hogy ismét részt vegyen a programban. Miután vért adott, tovább indult horvátországi nyaralására. Elmondta, hogy minden évben visszatér, mert fontosnak tartja a madzagfalvi víradás ügyét. Nem ő volt az egyetlen, aki más településről érkezett. Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Debrecenből és több más városból is jöttek, sőt volt, aki balatoni nyaralását szakította meg a karitatív esemény kedvéért. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke és a Barter Alapítvány alapítója kiemelte, hogy idén is rendkívül nagy az érdeklődés a kapcsolódó víradás iránt. Hozzátette, hogy bár számos megyei és távolabbi településről érkeznek víradók, sok az 50 feletti résztvevő, aki most ad vért először, mert segíteni szeretne, ezt különösen nagy dolognak nevezte. A szervezők idén is számos ajándékkal készültek, hogy megköszönjék a víradók segítségét. Újdonság, hogy a madzagfalvi víradás 3 napon át tart, pénteken és szombaton is várják azokat, akik víradással szeretnének hozzájárulni a közösséghez.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Start Rádió!

0: Έτσι σε ποντάζω.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyre utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget, de ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása, és hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem ez a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségügyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el mindenképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mintha a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, a tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: még több.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományjal, kutatással, vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcsember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltaképpen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeisel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását, ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy ja, Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most a mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpálya abban való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelenti, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedő, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának biológiai égés a kutatása. Folyamat.
1: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Este az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás. Az izom pedig a fölhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
3: Az oktatási miniszternek,
2: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépíthetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott ennek.

0: oktatásra, annak hiányosságára és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
1: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi. Jól olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és a özvegye, ugye a második felesége, Marsha Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvostudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer elősítés, látásjavítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is, tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és korvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak 2 évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytat a életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
0: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott

0: valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szent Györgyinek. Tudnék, egy angolszász, lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szent Györgyi nem. Szent Györgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angol nyelven is csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudományt, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett a a világában, megtett a tudomány és életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szent Györgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Rádió. És még több.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorával 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy balsorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Klebersgen időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Corvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert Putyin a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut,
2: Zila Hilajos,
1: így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zila Hilajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza. Hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet való.
1: Ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent Györgyi Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpől Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanácsokat, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: és még több. Sportrádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt érdekélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem. Úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag, és aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és ugye egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, csak igen. Nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehető se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
3: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
3: Azt a mindent.
2: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
3: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
2: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
3: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
2: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, bosszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
3: Mi szerint?
2: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak, és ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot, pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van arra, rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
3: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
2: így van.
3: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
2: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
3: Szóval megtaláljátok egymást.
2: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
3: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
2: Igen.
3: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
2: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
3: ezzel is gyógyítani lehet?
2: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a bossi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kim voltunk az wellnessen, és ott megkértem ezt a kristályos bossi kolléganőmet egy fesztiválon, kim voltunk az wellness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos bossi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió. Sárkányok
3: vannak? Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
2: Nehezebben állnak bele a bosziságukba?
3: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
2: A boszorkány fűszerekkel.
3: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
2: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
3: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a

0: Ezekkel a mögöttes energiákkal. Nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt ja, nekem valami gyanús, itt van valami sumárság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban is ugyanúgy megvan az energetikai terén, energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekbe, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok.
0: Sámánok, igen, igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a boszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
0: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
1: Valóság.
0: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
0: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
0: ilyen...
1: Teljes paradox állapot, igen,
0: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb, úgymond egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és nem ennyi

0: A traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
1: Olyan nincsen, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat, elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
0: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
1: beszélsz róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
0: Megijedtem
1: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
0: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek, és azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építőkocka lenne az önazonosság felé, hogy igen, ismerjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
1: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanul. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
0: nem
1: az én anyu... Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
0: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
1: Igen,
0: mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
1: Így van.
0: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
1: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéke a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
0: meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen, hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni. Igen. Dehogy bennem ez így. Így csapódott.
1: Ez mert így van, és ez tényes való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelem. Kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
0: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
1: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpakoda érnénk. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
0: És nyertél, drága Böbe?
1: Igen.
0: Helyes.
1: Nagyon sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
0: Hogy ilyen ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
1: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszélünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
0: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
1: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
0: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
1: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
0: Fuss és pöt!
1: Igen! Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, Böbe!

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Rózsabőbe modernkori bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió Józást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnök, aki levélben kérte Forsthoffer Ágnes házelnököt az országgyűlés összehívására augusztus 27-ére és 28-ára. A kétnapos ülésszakon kiemelt törvényjavaslatokról tárgyalnak a képviselők, terítékre kerül a médiatanács jelölőbizottságának felállítása, a szakképzési centrumok racionalizálása, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentése, emellett az uniós jogi harmonizációt szolgáló igazságügyi módosításokról és az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokról is dönthet a parlament. Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. 2027. január 1-jéig teljesen átvilágítják és új alapokra helyezik a határon túli magyarok támogatási rendszerét, vázolt a Kolozsváron Kollai István helyettes államtitkár. A cél nem a támogatások leépítése, hanem a felülvizsgálat és a racionalizálás, amelynek során kiszűrik a személyi érdekeket és a biznisz gyanús elemeket. A kiemelt területek között a gyereksportot és a tehetséggondozást említette, valamint biztosította a jelenlévőket arról, hogy a szerzett jogok, így a kettős állampolgárság és a szavazati jog változatlanul megmaradnak. Újabb fordulatot vett a szolnoki szeméthelyzet a lakossági felháborodás és az akadozó közszolgáltatás miatt. Vajdos László miniszter levélben szólította fel a MOHU-t a döntés felülvizsgálatára és a probléma azonnali megoldására. Györfi Mihály polgármester szerint mintegy 44 ezer ember hulladékszállítása került veszélybe, miután a szemét elszállítását a két poillerakó helyett Ceglédre irányították át. A MOHU az olcsóbb ceglédi díjjal indokolja a váltást, még az önkormányzati cégnél összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel, de azonnali egyeztetést kezdeményezett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

óra után is csodaszép reggelt kívánok, és természetesen jó rádiózást. Maradok a mikrofonnál a hét első napján is, egészen délelőtt 9-ig, és rengeteg izgalmassággal, és persze jó zenével készülök.

0: Szép hétfő reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Már augusztus 24-e van, a Bertalanokat köszönhetjük, ők a mai nap névnaposai, melyet mellettük az Albertek, az Alizok, a Taksonyok, az Alberták és az Alíciák is a mai napon ünnepelnek. Nekik sok boldogságot kívánok.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Nézzük a mai nap szülinaposait, augusztus 24-e van. Például az első magyar Lombik Bébi is ezen a napon született, 1988-ban, ráadásul a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezen a napon született Gertler Viktor filmrendező és Zatorecki Ede, kétszeres Kossuth Díjas hegedűművész is.
1: Még több.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok! Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel egy csodaszép hétfői reggelre ébredhettünk. Örülök, hogy együtt kezdjük ezt a mai napot is, ezt a munkahetet is. Az biztos, hogy a következő órában hozok hasznos információkat, de még előtte friss híreket is hallgatunk, úgyhogy mindenképp érdemes Csabán a Startot fülelni.
1: Sokat

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drámai mértékben növekszik a vele született szifilisz miatt elhunyt csecsemők száma Magyarországon. Az idei évben már 23 kisbaba vesztette életét a betegségben, ami meghaladja a tavalyi egész éves 21 áldozatot számláló adatot. A regisztrált betegszám elérte a 100-at, a Heinpfalk gyermekkórházban pedig folyamatosan látnak el fertőzött gyermekeket. Mivel a tapasztalatok szerint sok kismama a várandóság második felében fertőződik meg, a kormány kötelezővé tette a második trimeszteri szifilis szűrést is. A szakemberek hangsúlyozzák, az időben elkezdett kezeléssel a babák megmenthetők lennének. Magyar Péter a Tisza-szigetek találkozóján bejelentette, hogy ismét országjárásra indul, és nyilvánossá tette a 16 állomásból álló listát. A sorozat Dunaújvárosban indul, és többek között Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, valamint Szombathely érintésével végül Budapesten zárul. A pontos menetrend még nem ismert, de augusztus végétől a kormány miniszterei is csatlakoznak a helyszíni találkozókhoz. Baka András köztársasági elnök az augusztus 20-ai ünnepen a közmédián keresztül üzent először az országnak. Az új államfő hangsúlyozta, hogy a közmédia hitelességét nem lehet bejelenteni, azt a következő évek munkájával kell kiérdemelni. Kiemelte, a propaganda politikai szándék mentén működik, ezért a független tájékoztatásban mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy a közmédia nem hazudhat. Orbán Viktor a Fidesz elnök az államalapítás ünnepe alkalmából törte meg a hetek óta tartó közösségi médiás csendjét a Facebookon. A volt miniszterelnök a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dalának videóklipjét osztotta meg, egy rövid üzenettel kísérve: voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja templomait bemutató dal klipje az összetartozásról és a nemzeti identitás megőrzéséről szól.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt itt a Start Rádió, elmúlt már 7 óra. Csodaszép hétfő reggelt kívánok. Ébredjünk együtt, indítsuk el ezt a munkahetet, és mellé hallgassunk jó zenéket. Ígérem, hogy maradok egészen 9-ig, és rengeteg hasznos infót hozok a jó zenék mellett.
1: Sok a zene, sok.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan. Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat lemond, sokat nézik. És még több.
0: Start Rádió.

0: Szép hétfő reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Érezhetjük, hogy azért egy picikét hűvösebb a levegő, mint volt, a hajnali órák kellemesen lehűlnek, de azért a napközbeni csúcsértékek még helyenként időnként mindig 30 fok fölött alakulhatnak.
1: Reggel is start!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A programajánlót

Csodaszép reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, augusztus 24-e van. Képzeljék, 1823-ban ezen a napon Miskolcon megnyílt a mai Nemzeti Színház elődje. Ezen a napon Krisztus után 79-ben a Vezúv kitörése elpusztította Pompei és Herkuleneum városát, és ezen a napon Szent Bertalannak, Nagy Örményország apostolának, a Ligi püspökség patrónusának van az ünnepe, amit kereken ezer óta tartanak.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel, bizony a hét legelső munkanapján is. Ami tudom, hogy nem a legegyszerűbb, pláne így 8 óra környékén, amikor sokan ott vannak már a munkahely kapujában, és várják, hogy mikor üti az óra azt a bizonyos 8:00-át is lehessen elindulni befelé, de biztos vagyok benne, hogy ha egész nap a Start Rádiót hallgatja, akkor jobb lesz a kedv, hiszen rengeteg zenét játszunk, keveset szövegelünk, úgy, ahogy aztán szereti.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: 8 óra után járunk, mese szép hétfő reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Sok helyen elrajtolt a munkaidő első 60 perc, amihez kitartást kívánok, hozok is mellé jó zenéket, csak Csabán a Startom.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miért szeretem a csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szerep.

0: reggelis tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Miért is jó dolog meztelenül aludni? A BM.hu szerint az elsődleges előnyök közé sorolhatjuk, hogy a bőr lélegezhet és szabadon mozoghat, ami alapvető fontosságú a bőr egészsége szempontjából. Amikor a testünkön ruha van, különösen ha szoros vagy szintetikus anyagból készült, a bőrünk sokkal kevésbé tud lélegezni. A meztelenül alvás során ezzel szemben a bőr oxigénhez jut, ami segíti a sejt megújulást és csökkenti az irritációt. Mindjárt folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene,
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió. Miért is érdemes mesztelenül aludni? Például azért, mert a testhőmérséklet természetes szabályozása előnyt jelent. Ha ruha nélkül alszunk, a testünk könnyebben képes szabályozni a hőmérsékletét, ami hozzájárul a jobb alvás minőséghez.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Percek kérdése is 9 óra lesz. Szóval én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb majd holnap jövök reggel 6 órától.

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
5: Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon.
4: Bárka!
5: Bárka!
4: Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név,
5: új kaland.
4: Gyere, kösd ki nálunk!
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottam.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napiloza szól, üdv a fedélzeten, hozom ma is a lendületet, a jó zenéket és a kedvet akár a munkához, hogy éppen mára esett ez. Rádiózunk együtt a következő két órában, várom meg annyi jó dallal, és mindjárt érdekességekkel a nagyvilágból.
1: Napiloza! Vedd könnyedén! Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Start Radio.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól, itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető feljegyzések. 1988 mai napján született meg az első magyar Lombik Bébi például. 1823-ban pedig ma Miskolcon megnyílt a mai Nemzeti Színház elődje. Ezek voltak a mai érdekesebb történések.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, meg a New Dal velünk egészen délig a Napilaza folyamán. Hozom a lendületet, akár a munkához, hogyha mára jutott, és természetesen ma se feledkezzünk el a névnaposainkról, a Bertalanoknak és az Alberteknek nagyon boldog névnapot mára, én pedig hozom a következő órában is a lendületet, meg a New Dal velünk a folytatásban is, ha rádiózunk együtt délig.

0: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza szól, és folytatódik a műsor ebben a 60 percben is. Nem sokára az egészségünk fókuszban, majd a magnéziumról beszélünk, a szedéséről, a sportolás esetén. Rádiózunk együtt, szép napot!

0: sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt van néhány érdekesség az egészségünk jegyében. A rendszeresen sportolóknak kiemelten fontos a magnézium pótlás, hiszen a magnézium hiány izomgörcsökkel és izomgyengeséggel járhat együtt. Továbbá megfelelő magnézium bevitel még a teljesítményt is fokozhatja és hatékonyabbá teheti az edzéseket. A sportolók jóval több oxigént használnak fel, ugyanis mint az ülő életmódot folytatók, a testükben nagyobb mértékben jelentkezhet krónikus gyulladás, illetve oxidatív stressz. Közvetlenül edzés után is lehet ezeket a tüneteket érzékelni, mint az izmok és izületek merevsége, fájdalma és érzékenysége, ezért lehet fontos alkalmazni a magnéziumot.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 24-e hétfő, déli 12 óra van. Aláírás gyűjtésbe kezdtek a gyorshajtók miatt. 5 héten át táboroztak a rendőrség dolgozóinak gyermekei szanazukban. 70 szalmabála és egy lakókocsi égett le Báránd és Kaba közötti telephelyen. Nemzetközi erős ember versenyt rendeztek a gyulai várfürdőben. Már is mondom a részleteket. Elegük van a szágoldozó autósokból és motorosokból az Áhímel András lakótelepen és Munkás utcában élőknek. A féktelen gyorshajtás miatt egyre nagyobb a balesetveszély és egyre inkább sérül a mindennapok nyugalma. A lakók ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy a Békéscsabai önkormányzat fekvőrendőrt forgalomlassító bordát helyezzen ki. Erről számolt be Bálint József alpolgármester önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy a napokban újabb bejárást tartott a 9-es körzetben, kifejezetten a biztonsággal kapcsolatos lakossági jelzés miatt. Ezek között kiemelt helyen szerepelt a gyorshajtók ügye. Hozzátette, hogy az elmúlt években több Békéscsabai utcában is telepítettek forgalomlassító bordát, mert a környéken élőknek elegük lett a szabálytalanul közlekedő autósokból és motorosokból. A fekvőrendőr igénylése jellemzően úgy zajlik, hogy a lakók megkeresik a körzet önkormányzati képviselőit, aki jelzi a kérést a hivatalnak. A szakemberek ezután felmérik a helyszínt, hogy alkalmas-e a forgalomlassító telepítésre. Több szempontot is mérlegelni kell. A borda méretét, a szükséges táblák számát és azt, hogy ki kell lehelyezni fakarókat az autók lehúzódásának megakadályozására. A telepítés költsége jellemzően 3-600 ezer forint között mozog. Minden esetben kihelyeznek jelzőtáblákat, 30 km/h sebességkorlátozást és egyenetlen úttestre figyelmeztető jelzést. A bejárás során a helyiekkel közösen felmérték a kiszáradt, balesetveszélyes fákat és az elborjánzott növényzetet is. A karbantartásra vonatkozó kéréseket az alpolgármester továbbította az illetékeseknek, erről is a közösségi oldalán számolt be. Idén nyáron immár 5. alkalommal szervezett tábort a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság a dolgozók gyermekeinek. A július 6 és augusztus 14-e között zajló 5 héten át tartó programsorozatban több mint 106-12 év közötti fiatal vett részt. Doboz szanazukban, ahol élményekkel, hasznos ismeretekkel és maradandó emlékekkel gazdagodtak. A nyári szünet sok család számára komoly kihívást jelent a gyermekfelügyelet megszervezésében. A rendőrfőkapitányság kezdeményezése pedig ebben nyújtott közvetlen segítséget a kollégáknak. A gyerekek reggel a szüleikkel érkeztek a főkapitányságra, ahonnan buszok vitték őket a rendőrség szanazugi üdülőjébe. A délutáni foglalkozások után ugyanoda tértek vissza, így a szülők munkaidő után azonnal átvehették őket. A tábor népszerűsége évről évre nő, idén minden turnusban 30 fölötti létszámmal működött, és több gyermek több hetet ott is töltött. A szanazugi üdülőben 2 medence, játszótér, focipálya, kosárlabdapalánk, valamint csocsó és pingpongasztal várta a táborozókat. A mindennapos strandolás mellett a szervezők játékos formában mutatták be a hivatásrendek és társszervek munkáját. A szakemberek feladatokon keresztül tanították a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapjait. A gyerekek közelről láthatták a rendőrautókat és motorokat, a legnagyobb sikert pedig a szolgálati kutyákkal való találkozás aratta. A BV munkatársai egy rabszállító buszt is megmutattak, a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány pedig a mentőautó működését ismertette. Utóbbiak számára a gyerekek plüssállatgyűjtést is szerveztek, hogy segítsék a kórházi kisbetegeket. A tábor színes programjai között kézműves foglalkozások is szerepeltek, ahol agyagedényeket készítettek, a heti kirándulások során pedig moziba, múzeumba és alpaka farmra látogattak el. A nyári élményeket palacsinta, fagylalt, dinnye és főtt kukorica tette még emlékezetesebbé. A turnusok péntekenként ünnepélyes oklevél ajándékátadással zárultak, így a gyerekek tárgyi emlékekkel is hazatérhettek.

0: Újabb utca kaphat szilárd burkolatot Békés Csabán. Erről számolt be Kisza András önkormányzati képviselő. A Város Üzemeltetési, Fejlesztési és Zöld Bizottság ülésén döntés született arról, hogy elindulhat a Köröspart utca, Május 1-e utca és Rét utca közötti szakaszának aszfaltozáshoz szükséges tervezése. A képviselő elmondta, hogy a Köröspart utca vízelvezetésének tervezése is megkezdődik. A Réti utcában az aszfaltozás előtt a közvilágítási oszlopokat is át kell helyezni. Ennek tervezési munkálatairól szintén határozott a bizottság. Kisza András közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy elkészülnek a Gyulai úti körforgalom kerékpáros átvezetéseinek tervei. Ha ez a fejlesztés megvalósul, jelentősen javítja majd a Nagyrét kerékpáros megközelíthetőségét és biztonságát. Szombaton délután lángokba borult mintegy 70 szalmabála és egy lakókocsi is a Báránd és Kaba közötti 4801-es út mentén található telephelyen. A robbanás szerűen terjedő tűz egy csarnoképületet és több mezőgazdasági gépet is veszélybe sodort. A püspökladáni egységek mellett a szeghalmi hivatásos tűzoltók is a helyszínre indultak. A katasztrófa védelem közlése szerint a riasztás szombat délután érkezett. A telephelyen hatalmas lángok csaptak fel, a szalmabálák mögött álló lakókocsi teljes terjedelmében ki. A püspökladányi hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként, akik két vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták a tüzet. A helyszínre ezt követően megérkeztek a szeghalmi hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. A tűz továbbra is a csarnoképületet és a gépeket veszélyeztette. A katasztrófa védelem este 4:45 körül kiadott közleménye szerint egy erőgép segítségével megbontották a szalmabálákat, majd a püspökladányi egységek a szeghalmi vízszállító támogatásával két vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat és a megbontott bálákat. Nemzetközi erős ember versenyt tartottak szombaton a gyulai várfürdőben, ahol szerb résztvevők is érkeztek a megmérettetésre. A látványos erőnléti feladatok egész nap komoly kihívást jelentettek a versenyzőknek. A fiatal szerb induló Bogdan Vukovic elmondta, hogy 18 éves kora óta versenyez, és több rangos címet is megszerzett már, köztük a Balkán legerősebb embere és Szerbia legerősebb embere elismerést. Hangsúlyozta, hogy külön meghívásra érkezett Gyulára, és örömmel izgatottan vett részt a versenyen. Termetével tekintélyt parancsoló módon emelte át a 125 cm magas akadály felett a tömör kőgolyókat. A 8 fős mezőnyben több magyar erős ember is indult, köztük Molnár Zsolt, aki 47 évesen már nem számít újoncnak, mégis rendre bizonyítja, hogy tud újat mutatni a fiatalabb versenyzőknek. A verseny főszervezője, ifjabb Fekete László, a hazai erős ember sport legismertebb alakjának legidősebb fia. Elmondta, hogy a szervezés nehezen indult, hiszen nem könnyű egy kategóriában versenyeztetni a 4 éves sportolókat, a 10-12 éve edzőtársaikkal. Úgy fogalmazott, hogy végül bedobta a mély vízbe tanítványait. Hozzátette, sokan támogatták a rendezvény létrejöttét, amit ezúton is megköszöntek. A versenyszámok között szerepelt a fémkofferek időről történő cipelése, nehéz tárgyak elmozgatása és a klasszikus kőgolyó emelés. A főszervező kiemelte, hogy a tiszta versenyszellemet tartják szem előtt, és dopingszereket nem használnak, ahogy korábban sem használtak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hírd, te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom,
4: milyen
5: jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak körülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt van legelső kérésünk. Sziasztok, a hétfői munkanap közepén küldök egy nagy ölelést a kollégáknak, a Békés Csabai munkahelyünkre, és egy pörgős dallal kívánok mindenkinek. Kitartást. Köszi, Julcsi.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
4: Stort rá!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Tolt rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, egy dalt küldök a férjemnek, aki ma is dolgozik, én pedig itthonról gondolok rá. Legyen ez egy kis hétfői meglepetés neki. Köszi, Anikó Csabáról.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, egy dalt küldök a barátnőimnek, akiknek a hétvégi program után ma már újra munka van. Lányok, kitartás, péntek már el fog jönni. Köszi, Zsófi.

0: 'Cause I gotta have faith.
1: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 24-e, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Bertalan nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Jean-Michel Jarre, francia zeneszerző, multi-instrumentalista, zeneművész, de ma ünnepel Pap Rita, magyar popénekesnő, szövegíró, koreográfus, táncos, szintén ma ünnepli születésnapját Ellen Walker, norvég zenei producer, és ma ünnepel Széles Anna, magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
2: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
3: Start Rádió! Let's talk.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is, még többen, pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. Holnap a minimumok 11 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ez a Stolt Rádió sok zene is még több. És ma augusztus 24-e, hétfő van, az évből még 129 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 38 évvel ezelőtt ezen a napon született meg az első magyar lombik bébi. 184 évvel ezelőtt ezen a napon József Nádor elhelyezte a Pest-Budai Széchenyi Lánchíd alapkövét. És 37 évvel ezelőtt ezen a napon először mutattak be Magyarországon James Bond filmet. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

Szóstolt Rádió, sok zene is, még több, benne pedig ideje, köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, az élet nem kifogásokat, hanem az erőfeszítéseket díjazza. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sokat.

rien. Je porte jamais de toucher. Il l'a dit.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden.

után, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomag. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg is gőzerővel zajlik a jogi környezet átvilágítása, emellett az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztását szabályozó előkészítő munka. A kormány célja, hogy a törvényi feltételek megteremtésével biztosítsa a zökkenőmentes csatlakozást a független uniós válthatósági rendszerhez. Lövések dördültek és több rendőrautó is összetört Veszprém vármegyében, amikor egy ittasnak tűnő sofőr menekülni próbált a hatóságok elől. A 71-es főúton megállított autós Tihany felé hajtott tovább, ahol a kerékpárútra kanyarodva megpróbálta elütni a rendőröket, akik ekkor a jármű kerekeire lőttek. A sofőr a kilőtt kerékkel több szolgálati autónak ütközve haladt tovább Balatonfüredig, ahol végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg. Az akcióban 4 rendőr könnyebben megsérült. Orbán Viktor a Fidesz elnök az államalapítás ünnepe alkalmából törte meg a hetek óta tartó közösségi médiás csendjét a Facebookon. A volt miniszterelnök a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dalának videóklipjét osztotta meg, egy rövid üzenettel kísérve: voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja templomait bemutató dal klipje az összetartozásról és a nemzeti identitás megőrzéséről szól.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában ismét többféle zenei világ találkozik. Hallhatod a United Six lendületes Night in Motion című dalát. Érkezik a Razorlight a Wire to Wire-ral, és az Aerosmith is megszólal egy igazán emlékezetes lágerrel. A Dude Looks Like a Lady eredetileg egy félreértésből született. Az Aerosmith tagjai egy Los Angeles-i klubban hallották, hogy valaki egy nőies külsejű férfira használta ezt a kifejezést, és a mondat annyira megtetszett nekik, hogy később már ebből lett a dal címe és az egyik legismertebb refrénje. Hogyha szeretnétek üzenni, akkor tegyétek most a startradio.hu-n vagy SMS-ben a 0-22-21-21-20-as számra. Most pedig indul az új óra, elsőként az Aerosmith és a Dude Looks Like a Lady.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
9: Sok a szere. És még több.

Holnap a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, estétől záporok, zivatarok kialakulhatnak. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, hajnalban 17, míg holnap délután 32 fokot mérhetünk.

0: Hatrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csaba úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdos keretből, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a visszafizetők frissített listáját, amelyen jelenleg 170 szervezet és kedvezményezett neve szerepel. A visszafizetések folyamatosak, a fennmaradó 13 milliárd forint elszámolása és visszaszerzése még jelenleg is zajlik. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az Iváncsai akkumulátorgyárra a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az üzemben 65 munkavállaló egészségét kockáztatták a hiányos védőfelszerelések, a szabálytalan ruhatárolás és az elmaradt levegőszennyezettségi mérések miatt. Ráadásul 59 dolgozónál a határértéket meghaladó nikkel expozíciót mutattak ki, amit a cég nem jelentett be. A kormány leszögezte, a jövőben a lehető legszigorúbban ellenőrzik az összes akkumulátorgyár működését. Magyar Péter a Tisza-szigetek találkozóján bejelentette, hogy ismét országjárásra indul, és nyilvánossá tette a 16 állomásból álló listát. A sorozat Dunaújvárosban indul, és többek között Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, valamint Szombathely érintésével végül Budapesten zárul. A pontos menetrend még nem ismert, de augusztus végétől a kormány miniszterei is csatlakoznak a helyszíni találkozókhoz. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán köszönt. 2 perc előtt óra után, augusztus 24-én, jó, hogy itt vagy, a következő egy órában ismét változatos dallamok érkeznek. Hallatod a Cushing Catch című felvételét, felcsendül a Queen örök kedvence Don't Stop Me Now, és a Queen is megszólal az Is It Any Wonder című dallal. A Don't Stop Me Now a Queen egyik legnépszerűbb dala lett, pedig amikor megjelent, nem számított kiugró slágernek. Tök érdekes. Az évek során azonban egyre nagyobb közönség jutott el, és ma már a zenekar egyik legkedveltebb felvétele, különösen akkor, amikor valaki egyszerűen csak szeretné jobb kedvre hangolni magát. Írjatok a startradio.hu-ra, vagy küldjetek SMS-t a 0-20-221-21-20-as számra. Most pedig indul az új óra, a Queen előtt, itt a Queen és az Is It Any Wonder.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
3: Sok a szene?
4: Start Rádió.

magas tart a 98.4-en, ma nem várható fronthatás, a magasban azonban melegebb légtömeg áramlik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében jönnek a melegfronti tünetek. Nem mondom, hogy mik azok, aki ismeri őket, az pontosan tisztában vannak a következményekkel. A szélesebb tájakon élők körében egyébként ezek az általam kilemondott, de létező problémák tovább fokozódhatnak. Az UV-sugárzás holnap is 11 és 4 között, mármint hogy napközben, a naposabb tájakon erős lesz, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A parakfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen, a parakfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, záporok, zivatarok előfordulhatnak, hirtelen jelentősen romolhatnak ezek környezetében a látási viszonyok. Vezessünk óvatosan, jó utat a közlekedőknek!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start, a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Aracki Zoltán, vagyok ebben az órában, jön az OMD-től, a Walking on the Milky Way, itt lesz Vanessa Paradis, a Striptease, és a Depeche Mode is. Kedves délutánt hallgassátok a Startot, Benne, Jermaine Jackson, és Piazza Dóra közös dalával kezdünk, itt a When the Rain Begins to Fall.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
5: Start Rádió.

házas tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 203 éve Miskolcon megnyílt a mai Nemzeti Színház elődje. 38 éve megszületett az első magyar Lombik bébi. 79 éve született Paulo Coelho, brazil író, filozófus, az ENSZ békenagykövete. 63 éve Stevie Wonder volt az első a pop-rock történelemben, aki egyszerre szerepelt a kislemez lista és az album lista csúcsán. 45 éve John Lennon gyilkosát Mark David Chapman 20 év börtönre ítélték. És 78 éve született a mai napon Jean-Michel Jarre, francia szintetizátoros és zeneszerző.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgatod a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Két alaptörvény módosítást és több mint 30 törvényt fogadott el a Tisza többségű országgyűlés az első 100 napjában. A kormánypárti frakció közlése szerint átfogó korrupció ellenes intézkedésekkel és a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításával megkezdődött az uniós források visszaszerzése. Létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalt, a miniszterelnöki tisztséget két ciklusban maximálták, valamint csökkentették a képviselői fizetéseket, emellett bevezették a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és 0%-ra csökkentették a vényköteles gyógyszerek áfáját. Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. 2027. január 1-jéig teljesen átvilágítják és új alapokra helyezik a határon túli magyarok támogatási rendszerét, vázolta Kolozsváron Kollai István helyettes államtitkár. A cél nem a támogatások leépítése, hanem a felülvizsgálat és a racionalizálás, amelynek során kiszűrik a személyi érdekeket és a biznisz gyanús elemeket. A kiemelt területek között a gyereksportot és a tehetséggondozást említette, valamint biztosította a jelenlévőket arról, hogy a szerzett jogok, így a kettős állampolgárság és a szavazati jog változatlanul megmaradnak. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnök, aki levélben kérte Posthoffer Ágnes házelnököt az országgyűlés összehívására augusztus 27-ére és 28-ára. A kétnapos ülésszakon kiemelt törvényjavaslatokról tárgyalnak a képviselők, terítékre kerül a médiatanács jelölőbizottságának felállítása, a szakképzési centrumok racionalizálása, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentése, emellett az uniós jogi harmonizációt szolgáló igazságügyi módosításokról és az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokról is dönthet a parlament. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere, sok a szere. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!
2: Sok az

0: Sportrádió.
1: Salamon Gréta a vendégünk, üdvözöllek. Bűvésznő, művésznő, kettő az egyben. Szervusz.
2: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Rendhagyó a mai műsor, ugye nem egy zenész ül itt velem szembe, hanem egy bűvész. Mi a különbség egyébként így a te olvasatod szerint a bűvész vagy mentalista között? Mert ugye 20 évvel ezelőtt, amikor volt ez a tévéműsor, nagyon-nagyon elterjedt ez a megfogalmazás, hogy mentalista. Szerinted mi a különbség a kettő közt? Vagy a te olvasatod szerint mi a különbség?
2: A bűvészeti ágban több bűvészeti ág is létezik, és az illúzió az az egyik, akkor van egy színpadi bűvész, amit én képviselek, illetve vannak ilyen kisebb trükkök, ilyen asztali trükkök, ez a close-up, és ezekben is, tehát nagyon sok fajtája van a bűvészkedésnek.
1: És a mentalista az mitől mentalista? Az olvas a gondolatodban? Így átvitt értelembe? Hú, most nagyon eltorzult az arcod.
2: Igen, most a kollégákra gondoltam hirtelen, azért nem, ő olvas a gondolatodban, igen.
1: Akkor menjünk vissza a gyermekkorba, menjünk vissza a kezdetekhez. Mit lehet róla tudni, milyen volt a te gyermekkorod? Milyen családból jöttél?
2: Nagyon színes volt az én gyermekkorom, ugyanis édesapám Salamon László, ő is gyerekkora óta bűvészkedéssel foglalkozott, és én ebbe születtem bele, ebbe csöppentem bele, úgyhogy megvolt előttem a
1: kitaposott út, így csúnya szóval.
2: Így is lehet mondani, igen, a kitaposott út, és édesapám, engem mindig is érdekelt a bűvészkedés, és édesapámnak nagyon sok műsorra elmentem, már egészen kis gyerekkorom óta, tehát óvodás korom óta végig kísértem, illetve mindenhova vitt is magával, ahol lehetett, és aztán így nem volt kérdés, hogy engem is érdekel a bűvészet, és ezzel is szeretnék foglalkozni.
1: De nem volt benned ez a megfelelési kényszer így édesapád részéről?
2: Abszolút nem.
1: Nem várta el, hogy ezt a pályát folytasd?
2: Nem.
1: Hát teljesen magamtól.
2: Nekem nagyon tetszett, hogy a műsorokban, ahogy fellépett, ahogy előadta a trükköket, és a közönségnek, hogy mennyire tetszett, mennyire tapsoltak neki, és mindig olyan boldogan is jött le a színpadról, és ez nekem nagyon szimpatikus volt.
0: Startrádió.

0: Sportrádió.
1: Mikor volt az a pont? Hány éves voltál, amikor eldöntötted, hogy oké, nekem nem a hangszerek kellenek, nem a mit tudom én más érdeklődési kör kell, hanem ez a vonal.
2: Hát pont 30 éve idén, 12 éves koromban.
1: Az okosabbak kiszámolhatták, hogy 18 éves múlhattál.
2: Igen. Ugye ez az év is nagyon fontos nekem, mert tényleg most ez a jubileumi év, ez nekem nagyon sokat számít, és 12 éves koromban jöttem arra rá, hogy én ezt egyedül is szeretném folytatni, és édesapámmal közösen összedugtuk a fejünket, és azokat a trükköket, amit tetszettek nekem, azokat így akkor megtanította nekem, nagyon sokat gyakoroltunk, és összeállt egy komplett egyéni bűvészműsor.
1: Adja magát egyébként a kérdés, hogy mi volt az első trükk, amit te magad is meg tudtál csinálni, amivel ugye ki tudtál lépni emberek elé már bátran.
2: Igen, készültem, hogy ezt szokott kérdezni egyébként, és el is hoztam magammal ezt a tojásos zacskós
1: most szemléltetés lesz. Aha.
2: Igen, de ha gondolod, majd a végében tudom neked ezt.
1: De nem, mutassad nyugodtan, vagyis hát kommentáljuk közben, mert ugye a rádióhallgatóknak, illetve akik ezt a beszélgetést hallgatják, eléggé nehéz lesz így elképzelni, szóval kommentáljuk, hogy mi történik most.
2: Van egy kis zacskó a kezemben, egy kis fekete.
1: Fekete pöntjös, bocsánat.
2: Igen, zacskó, és van egy szép tojás másik kezembe, és akkor megmutatom neked, hogy...
1: Most eldugod a tojást a zacsiba.
2: Igen, megmutatom, hogy még mindig megvan.
1: Igen.
2: Még egyszer, ülve még nem is adtam el ezt a trükköt.
1: Hát akkor itt volt az ideje, igen.
2: Még egyszer, hogy megvan a tojás.
1: Igen.
2: És aztán eldobom a levegőbe.
1: Igen.
2: És a zacskót kifordítva.
1: Jó.
2: Tudom, hogy eltűnt a tojás.
1: Oké.
2: És akkor rájel, akkor mit varázsoljuk, jó? Mit szólsz?
1: Na,
2: jó?
1: Varázsoljuk.
2: Dobok egy, így a levegőbe megy.
1: Igen.
2: És lesz.
1: És ott volt
2: ki
1: benne.
2: Ki kéne venni belőle, jó?
1: Kiveszed, na, akkor kivesszük belőle, és ott van a tojáska, és köszönjük szépen a beszélgetést, mindenki mehet haza. Engem ezzel a trükkel ki lehet a legpozitívabb értelemben akasztani, úgyhogy köszönjük szépen. Nos, tehát akkor ez volt az első
2: ez
1: trükk.
2: Volt, igen. Igen.
1: Gratulálok. Oké.
2: Ez nem könnyű trükk egyébként, de...
1: Iskolában nem történt veled olyan, hogy miért nem jössz, mit tudom én, zenélni vagy énekelni, és miért inkább ezt a bűvész vonalat viszed, vagy partnerek voltak a suliban az osztálytársak?
2: Hát egy kicsit irigykedtek.
1: Ezt tudjuk egyébként, hogy a gyerkőcök olyanok, hogy hajlamosak az irigykedésre, de te hogy kezelted ezt?
2: Hát hamar túllép az ember rajta. Más emberektől, gyerekektől megkaptam ugye a tapsot, az elismerést, és az nekem teljesen rendben volt, tehát így nem zavart, hogy az osztálytársak kinéznek emiatt, hogy én bűvészkedek. Start Rádió.

Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédo Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 24-e hétfő van. A Békés megyei könyvtár idén is csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű országos kezdeményezéshez, amelynek célja a csillagászat népszerűsítése. A rendezvény dr. Barna Barnabás kutató csillagász ismeretterjesztő előadásával kezdődött, aki a James Webb űrtávcső működését és a világegyetem kutatását mutatta be. Ezt követően a látogatók a könyvtár második emeleti teraszán folytathatták a programot, ahol távcsöves égbolt vizsgálatra, valamint a felmerülő kérdések megválasztották. Szólására került sor. Különleges időutazásra hívta a történelem szerelmeseit a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeum és az Ősrégészeti Társaság. A dupla előadáson az Alföld újkőkori titkaiban nyerhettek betekintést a jelenlévők. A nap első előadója a Békés Csabai gyökerekkel bíró dr. Gyuha Attila, az Egyesült Államok beli University of Georgia régész professzora volt. A szakember lenyűgöző prezentációjában azt az izgalmas teóriát járta körül, miszerint Európa legelső városias települései a mi régiónk területén alakulhattak ki. Az Orosházi Rock és Blues Egyesületet mintegy másfél évtizeddel ezelőtt alapították a műfaj helyi rajongói azzal a céllal, hogy tudjanak hol beszélgetni, koncerteket és különböző, a témához kapcsolódó programokat szervezni. A részletekről Mihály Zoltán elnök és Tóth Tibor egyesületi tag meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában. Augusztus 25 és 29 között 5 napon át a mozgásé a főszerep Békés Csabán, ahol idén is megrendezik a hagyományos sporthetet. A Szent István téren és az Árpád gyógy és strandfürdőben 57 sportszervezet demonstrálja a megyeszékhely rendkívül gazdag kínálatát. A helyszíneken a látogatók nem csak megtekinthetik az egyesületek műsorát, hanem személyesen ki is próbálhatják a különböző sportágakat. A vízi sportok harmadik éve a strand természetes közegében mutatkoznak be, ahol felkészülés mérkőzésekkel és oktatással várják az érdeklődőket. Az úszók lehetőségeiről Szarvas Jánost, a Békés Csabai Előre Úszó Klub szakmai vezetőjét kérdeztük.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés megyei könyvtár idén is csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű országos kezdeményezéshez, amelynek célja a csillagászat népszerűsítése. A rendezvény dr. Barna Barnabás kutató csillagász ismeretterjesztő előadásával kezdődött, aki a James Webb űrtávcső működését és a világegyetem kutatását mutatta be. Ezt követően a látogatók a könyvtár második emeleti teraszán folytathatták a programot, ahol távcsöves égbolt vizsgálatra, valamint a felmerülő kérdések megválasztották. Szólására került sor.
3: Na szóval, hogy nem tudom, hogy hogyan emlékszünk a Covid gyönyörű évekre, ugye akkor csak úgy pörgött az életünk, a fejlesztések, hát a tudomány is megsérült. 2020-ban világos változás 21-es céldátum alig a tartható, de legalábbis a názások megpróbáltak mindent, és végül sikerült egy olyan protokollt összeállítani a politikának is tetszett, hát ugye kínos lett volna azt mondani, hogy jó, a csillagászok azok mehetnek, használják össze-vissza. Szóval egy olyan protokollt, ami a közvéleménynek is tetszett, és a tudományos előre menetelt sem hátráltatta. Magát az ültárgyat az előbb úgy tervezték, hogy így össze le van hajtogatva, egy kis, és tudom, ilyen összetett, visszezett formába. Ugyanis először is egy hajó rakományaként kellett elutazni a Dél-Amerikába, az indítás helyszínére, hogy aztán egy rakéta orrkutyába tömörítsék és szereljék be, valahogyan így, hogy aztán majd a világűrbe hajtogassa ki magát a 6,5 méteres tükör. A maga a rakéta, az nem is a NASA-nak a rakéta, nem is egy SpaceX rakéta, 2021-et írunk. 2021-ben ugyan már volt a SpaceX-nek nagy teljesítményű rakétája, a Falcon Heavy, de akkor még alig néhány indítások volt. Shepard-nál a világ legbiztonságosabb nagy rakétája, az az Európai Űrügynökség, az Ariane 5-öse volt. 84 korábbi indításból 83-szor sikerrel juttatta el a rakományát, általában a műholdat a földi pályán. 84-ből 83-at jelenleg egy rész. Vagy olyan 98,7%-os sikerrátam. Az jó. Ja, az a, hogyha bejutakra, az az 1,3%, az azt jelenti, hogy nincs második eset. 20 évnyi fejlesztés és 10 milliárd dollár az ment a munkába. A helyzet ugyanis az, hogy egy ilyen űreszközre, mint a James Webb űrtávcső, nincs biztosítás. Nem lehet biztosítást kötni. Ha fölrobban, fölrobban. És akkoriban komoly diskurzus folyt a szakmában, meg mi is beszélgettünk erről a kollégákkal, hogy uralmatján, hogy az indítóálláson, indításra fölrobban, nehogy is az Ariane 5-ösben megsemmisolt James Webb űrtávcső, az ember életeket fog tönkretenni. Szóval, hogy komplett karrierek mennek a kukába, és nincs kétsége a felől, hogy ennek halálos áldozatai lesznek. Mert hogy ténylegesen sok száz ember tette rá az elmúlt 20 évét, nem is beszél arra a több ezer vagy több tízezer, aki bedolgozott ebben. És hogy hány évtizedre vezeti vissza esetleg egy ilyen katasztrófa a csillagászatban, szóval ebben rossz volt belegondolni, de végsősorban 2021 karácsonyán ott állt már, ugye a Covid ennyi második hullámán közepén, az Ariane 5-ös benne az orrkutyában James Webb űrtávcső, és 24-én emlékszem, minden kollégám azon feszült, hogy akkor végre elindul történelmi misszió. Aztán rossz volt az időjárás, és elhasználták, de akkor már egy nap van. És emlékszem, hogy 25-én a karácsonyi ebéd közepette mindenki a NASA YouTube csatornáját leste, ahogy elindul a karácsonyi misszió, és akkor most már elmondhatja, hogy ez egy felvezetős lelő sikerült. Nem az én mondásom, ezt Kis László szokta emlegetni, aki azt hiszem ott is volt a történelmi indítás piataiban, vagy valahol környéken, hogy ja, hát az indítás piatában nincs ott részt a csillagás. Ez azért szintűs pillanat, akármennyire is nagy az Ariane 5 sikerrátája. De mindenki, sőt ezt utolva vissza is lehet nézni, élőben követhette a Föld minden pontján, magasban emelkedik a rakéta, majd pedig leválik a rakéta fokozatról, a maga hasznos teher. Ez maga az összehajtott a James Webb űrtávcső, ez volt az utolsó képünk róla. Mert innentől kezdve ez fogta magát, innentől kezdve nem fotózzuk, hanem ő fotózza az univerzumot. Na és akkor azt írja az ember, hogy innentől kezdve már nem volt mi izgulni, hát a túrút, nem? Ugyanis két hetes út az L2 Lagrange-pont felé, ez volt az az időszak, amikor a James Webb az elkezdte kihajtogatni magát. És a különböző rendszerei működésbe léptek. Na most ez sajnos nem olyan, mint amikor bekapcsoljuk az okos tévét, és akkor rögtön fölvillan a piros led, és akkor működik minden. Hanem ez egy ilyen nagyon lassú, nagyon óvatos bekapcsolási folyamat. Az űrmérnökök számára, akik a világűrbe terveznek eszközt, a halála a mozgó alkatrész. A mozgó alkatrész ugyanis egy potenciális hibaforrás. Ne gyártsunk mozgó alkatrészeket, vagy csak akkor, hogyha nagyon muszáj. Hát itt pedig volt nagyjából 3000 mozgó alkatrész, csak maga, ahogy kihajtogatta a pajzsát, majd pedig maga a tükörfölött is szépen lassan ír két hét alatt, tehát ez egy kicsit gyorsított felvétel, egyszerűen 3000 potenciális hibafaktor, ahol megtörténhetett valami X-en. És nem történt meg. 2022. január 24-én az utolsó pályamódosításokat is megtette a James Webb űrtársaság, és mondta, hogy megérkezett az L2 Lagrange-ponthoz. Ugye nem spec leparkol, hanem az L2 Lagrange-pont körül kering, miközben rúgja körbe a körbe, a napja a földdel együtt. Maga az utolsó manőrezése annyira jól sikerült, jobban, mint hogy várták, hogy eredetileg az volt a mondás, hogy az ilyen finom fúvókhelyben, amivel pályán tartsa magát, az ilyen 5-6 évre elegendő üzemanyagban, mivel jól sikerült az utolsó pályamódosítás, hogy akár 8-9 évig is ott lett az L2 Lagrange-pontnál a James Webb űrtárcső. És így 2022. januárja óta már figyeli az univerzumot. Míg az első néhány hónap még mindig a legfolyamatosabb tesztelésről szólt mindent, mert ugye az a helyzet, hogy akkor James Webb űrtárcsa elkészítette a ténylegesen legelső nyers felvételét, hát akkor az még így néz. Ez a... Itt látunk 18 darab, nem kell megszámolni, 18 darab fénypontot, dallamos nevű csillagról, most nem fogom kilogosni. Ez egy tök jellegtelen csillag, tudományos szempontból nem érdekes, de pont mivel jellegtelen, ideális arra, hogy kalibrálják a társadalmat. És itt 18 fénypontot látunk, de ez mind ugyanannak a csillagnak 18 leképezése. És a tükörelemek külön-külön leképezték ugyanazt a csillagot, hogy a 18 tükörelem még nem volt megfelelően pozíció. Úgyhogy itt indult a sakkozás, hogy tényleg a hajszál átfélőjénél is precízebb meg kellett beállítani ezt a 18 tükörelemet a finom mozgató korakkal, hogy az a 18 fénypont végül egyetlen tökéletesen leképezett csillagfényt adjon. És akkor végre ez a dallamos nevű csillag képe már itt pörög. Ez az első olyan felvétel, amire azt lehetett mondani, hogy kész. Kész a bőrtárcső. Elkészítettük, elindítottuk, odakültük, kihajtogattuk magát, kalibráltuk. Egyszerre számítottuk. Sőt, voltak elképzelések arról, hogy mennyi adatot lehet majd kinyerni a csekszörből, meg arról, hogy milyen érzékenységű, de ez tipikusan egy olyan dolog, hogy ez élesben derül ki. És amikor én azt mondtam, hogy ez a barokkos túlzás, de nem egy James Webb működő dolgozó kolléga, azt mondta, hogy tényleg döbbenet volt a NASA kutatói között, amikor meglátták, nem is a csillag magnum az tök lényegtelen. Az 18 fénypont egyben. Mögött ezek a halványosztatók, azok galaxisok. Olyan galaxisok, amik nem is tudtuk, hogy ott vannak. Ránéztük egy tök gyermek, a csillag egy felfedezett, hogy James Webb mikron két tucat galaxis. Mert az infravörös tartomány és ezzel az érzékenységgel sokkal többet látott a világítanában. És hogy mennyivel többet, innentől kezdve elkezdődött a méricskél, és korábban is voltak infravörös társaság, kisebbek, gyengébbek, vénácsában, de amikor ugyanazokat a csillagmezőket elkezdte fotózni a James Webb űrtárcső, zongorázni lehetett a különbséget, hogy mennyivel élesebb kép, mennyivel halványabb csillagokat lehet látni, és mennyivel mélyebbre lehet belátni például a csillagkerető égőmélyére. A hivatalos bejelentések az első látványos felvételekről, pedig már, hát még mindig a Covid hónapja, de már elnöki jelenléttel történtek, és ez volt az első nagy érdeműnek szánt felvétel. Ez egy úgynevezett deep field kép, amikor is a James Webb hosszabb ideig néz a világűr egy olyan szegletébe, már nem azra az első tesztcsillagra, a világűr egy olyan szegletébe, ahol látszólag nincs semmi. Hubble is csinált ilyet, és 11 napnyi exponálás, tehát 11 napos zárítővel a Humble Ürtárs, ő összehozott egy nagyon hasonló felvételt rajta több ezer galaxissal. Szív Humble Ultra Deep filmet. Na most a James Hamilton ezt megcsinálta reggeli előtt. Ez a James Hamilton az első deep field és mély mező felvételén minden fény volt leszámítva, ezeket is tüskések, ezek csillagok, de minden más fény volt egy-egy galaxis. És csak ezen a felvételen több mint 2000 galaxis lehetett azonosítani. És akkor ezt már kezdte beállni azt, hogy mennyikora a lépést is tett előre a tudat, és nevésen a csillagászatnak egy új parancsot kezdődött. És innentől kezdve záboroztak a gyönyörű felvételt, mert hát, ahogy mondtam, NASA-nak a fél részlege az mesteri szinten űzi a saját tudományát. Összehasonlítások más távcsövekkel, csillagkertőjéből, ha már ennek eredményből, összeolvadó galaxisok, és a közönség is odáig volt, nem csak a kutatók, hogy ja, hát ebben megérte belefetszolni azt a 10 milliárd dollárt és azt a 20 évet. Hogy tényleg csak egy közvetlen összehasonlítást adjunk, ez egy hajlokló csillagáltal lenyomott gázfelhő. Tehát Magyarországról nem is figyelhető meg, hanem a föld déli férkékéről látható, déli külsődre meg. És éveken, évtizedeken keresztül ez volt a legjobb felvételünk róla, amit a Hubble Ürtárcső fotózott vérelésre léptékkel. A James Webb sokkal rövidebb időt, sokkal részletesebb felvételt tudott készíteni, izgalmas, jobban belelátott ennek a ledobott gázfelhőnek a mélyére, sokkal jobban vizsgálható az a központi csillag, ami éppen hallódni, ami a végét járja, megszabadul a külső rétegétől, és ezzel kvázi a nap jövő negyedű pillanatát, a nap az ugyanezt fog majd történni 6-7 milliárd év óta. Szóval, hogy ennyi találtam.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti esemény.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Különleges időutazásra hívta a történelem szerelmeseit a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeum és az Ősrégészeti Társaság. A dupla előadáson az Alföld újkőkori titkaiban nyerhettek betekintést a jelenlévők. A nap első előadója a Békés Csabai gyökerekkel bíró dr. Gyuha Attila, az Egyesült Államokbeli University of Georgia régész professzora volt. A szakember lenyűgöző prezentációjában azt az izgalmas teóriát járta körül, miszerint Európa legelső városias települései a mi régiónk területén alakulhattak ki.
3: Így jön a következő fázis, nagyjából Krisztus előtt 1900 környékén járt, amikor megindul ezeknek a zöld pöttyöknek, amit az előbb mutattam, szekvalókovásolsz a változás. Ott ebben. Úgy döntenek, hogy akkor valami fontos történik ezen az előre, a településen szeretnénk mi is részt venni benne. Állandóan akarod akarod meg. Nem csak piacozni akarod, hanem szeretnénk ott élni. Gyakorlatilag ezt tudjuk. És ezzel együtt, ami történik, az az, hogy átvágják, hogy van nekünk ez a folyóvezető, van nekünk ez a folyóvezető, és a kettő között átvágják a felszín, és létrehoznak gyakorlatilag egy széles és nagy átlagot, ezzel elkülönítve a tel területét a külső település területétől. Miért? Jó kérdés, hogy egy nyilván ilyenkor felvetődik az, hogy esetleg védelmi funkciója lehet ennek a dolgnak. A másik, ami felvetődik, és inkább erről lehet szó, hogy a dolg mindennapi funkciója változik meg. Eredetileg ugye egy kis faluról volt szó. De azzal, hogy beköltözik ide ez a közösség, egyszer csak ez a dolg, amely reprezentálja eddigre már legalább 200 éves fejlődést, különösen fontossá válik, és közösségi jellegű terékenységet a helyszínt. Nem rakják tovább, hanem használja teljes település elkezdve. Onnan tudjuk. Egyrészt ugye magára az árok, maga az árokból kitermelt föld, az felkerül a telnek, a domnak a tetején, felbontásnak el. Amit itt láttok, ugye a piros vonal alatt, ez a középső neolitikus régi fejlődés, és itt jól látszanak ugye azok a rétegsorok, a sütjeink, ugye a süti rétegek, amik keletkeznek azáltal, ugye a telt lakják, ugye rombolják le a házat, ugye megépítenek rá, ez a normál felfejlődés jelentik ki. Fölötte viszont egészen más a helyzet, vizsgálatok igazolják, hogy az innen kikerülő föld, vagy az árokból kikerülő föld rákerül a tetejére ennek a dolgnak. És ekkor alakul ki, gyakorlatilag ez a fajta szigetszerű képződmény. Akkor már házak nincsenek rajta, ott még nem tudtuk, amikor készítettük ezt a videót, amit mutatok, de a közösségi funkció az, ami helyben. Most a következő fázisban, nagyjából 100 évvel később, újabb megtelepedők jönnek, ugye a zöld pontok megint fogynak, és egyre nagyobb lesz a népességszám és népességkoncentráció szekhalkolásnak a környékén. És amit mondtam, ugye a közösségi, rituális tevékenységeknek a telnek történő elnézéséhez kapcsolatban több olyan leletünk is került ettől az időszakból elő, ami a külső települések, ugye nem emlékeztek, rengeteg társadalmat, sok szervényünk volt, külső települések hasonló leletek nem kerültek. Például az állatszobrok, az ember alakkal díszített edénytöredékek, ilyen nincs. Tehát itt tovább is folytatjuk az a funkció a telnek, hogy a közösséget egyesítő, egyfajta kohéziós helyszínként működik a tel, a dolg. És elérkezünk ezzel a település utolsó fázisához. Nagyjából 4650-re zárulik le, Krisztus előtt zárulik az a folyamat, ami a település végső fázisát jelenti, és a település legnagyobb kiterjedését jelenti. Ekkor már nagy rendkívül érdekes, tehát itt van az a folyamat, hogy itt van a zöld pöttyék, eddigre már ez a zöld pöttyök eltűnnek, ez egy vésztőmától, az a szekalkulás van. És gyakorlatilag majd, hogy a teljes népség, későn el az a végére nézve, 600-700-a, már itt szekalkulás van, hogy az vésztőmától nem koncentrálódik. A koncentrált nagy jelentések, hatalmas jelentések. Ebben az időszakban a tervben változás történik. Először a középső nevelőkorban lakják, megtalálják házakat, ott házra mutat, kitalálni magad. Később egy közösségi funkciót vesz fel ez a terület. Viszont a legkésőbbi fázisára a településnek keretkezés is. Ez az ábrán a pontok is, illetve a háromszor is összesen 17 temetkezéseket jelent. Minden egyes temetkezés erre a fázisra költözhető, tehát nem korábban nem használják temetkező helyként, csak és kizárólag ebben a késő fázisra használják temetkezési helyként. Ami rendkívül érdekes, ugyanis a külső temetkezésen szintén megtaláltuk sírógyomait, tehát ott van az emberi maradvány. Erre csak bizonyos személyek, bizonyos talán klánok telepkezhetnek. Tehát kialakul a település fejlődéssel egyfajta társadalmi differenciálódás, nagyon valószínű, tehát az történik, hogy egy-egy klán, egy-egy család fontosabb lesz, mint a másik. Társadalmi különbségek alakulnak. A terhez való hozzáférés korlátozott. Korábban a teljes közösség rituális tevékenységeinek adott szinteret, most kisajátított gyakorlatilag magának néhány klán, és ezek telepkeznek, itt az ő helyszínek, ő telepkezési helyszínek lesz. Most hát, ami történik ezt követően, az az, hogy a települést nem sokkal azt követően, hogy elérje a legjobb kifejezését, ami összesen 90 hektár. Csak hogy érzékeltesen 90 hektárt a körbe arra sétálni, akkor egy-másfél órába teljén körbe sétálni. Tehát egy hatalmas terület, csalapart területen 25 hektár. Tehát ez kb. 4 csalapart terület. Tehát egy hatalmas területen is alakul ki. És nagy valószínűség annak, hogy az a folyamat, hogy létrejön egyfajta hierarchia a közösségen belül, hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a közösség felbomlik. Kisebb egységekért, majd meg fogom mutatni, kisebb egységekért szétköltöznek a tájba, újra kis tanyák jönnek létre, újra kis falvak jönnek létre, a zöld voltok, megint ott vannak a tárgyak. Egy másik lehetséges lehetség, hogy miért költöznek szét a területről, miért hagyják fel ezt a hatalmas települést. Az egyik magyarázat még, ami eszembe jutott az elmúlt években, az, hogy település koncentrációval bizony vannak olyan erőforrások, amik nem tudnak lépést tartani. Például fa. Fa rendkívül fontos volt minden szempontból. Építkezés, tüzelőanyag, stb. Nyilván ugye idő után az erdő túl messze kerülnek. Egyszerűen nem tudja, a szükséges anyagot nem lehet már beszerezni. Magyarul muszáj, ez az egyik lehetséges magyarázat, persze erőforrások máskor is szóba jönnek, muszáj egyszerűen szétköltözni ezekről a településekről, hogy biztosítva legyen az erőforrások megszerzés.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Az Orosházi Rock és Blues Egyesületet mintegy másfél évtizeddel ezelőtt alapították a műfaj helyi rajongói azzal a céllal, hogy tudjanak hol beszélgetni, koncerteket és különböző, a témához kapcsolódó programokat szervezni. A részletekről Mihály Zoltán elnök és Tóth Tibor egyesületi tag meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Hát persze ezen kívül voltak sikereink, mert az ország legismertebb zenészei lejöttek, Tátrai Tibusztól kezdve, Török Ádámi, a Petendi Tomi, akkor a
4: Szonya
3: és a Sápadtarcúak, a
4: Rózandra,
3: Alapi Pisti, az Edda gitárosa, ő is járt nálunk, mindenki volt nálunk már, nagyon sok híres zenész.
5: De ahogy beszélgettük az interjú előtt, ugye nem csak koncerteket szerveznek, tehát ez nem csak erről szól, hanem vannak egyéb elfoglaltságok is. Mik ezek? Mit lehet ezekről tudni?
4: Vetítések vannak, egy tag, aki
3: azt már említ,
4: aki filmeket készít, zenei összeállításokat, vagy koncertet, vagy egy zenekar, vagy több zenekaros műsort, és a angol nyelvű ugye az ének, és akkor lefordítja magyarra a szöveget, és az van föliratkozva.
3: Így van, viccesen gyártásvezetőnek szoktam nevezni a Jancsi barátunkat, de nagyon jó műsorokat.
4: Meg a nevét is, hogy Szokolai János.
3: Szokolai Jánosnak hívják. Nagyon jó kis műsorokat tud összeállítani, és nem utolsó sorban, ugye azok, akik nem tudnak angolul, például az összes szám, ami ott elhangzik nálunk, ott az le van fordítva, magyarul ki van írva. Ez az egyik dolog. Aztán említettem a zenész portrét, az is egy ilyen beszélgetős műsor. Aztán azon kívül voltak terveink arra vonatkozólag, hogy tartunk ilyen előadásokat, de az érdeklődés hiányában nem nagyon mertem belevágni. Tehát olyat, hogy bemutatunk stílusokat, a stílus legismertebb előadóit világszerte, vagy Magyarországon. De ez
5: van. Erre még kevés volt a nyitottság.
4: Igen, hát koncertre hamarabb jönnek.
3: Egyébként Orosházan egy nagyon szűk, maximum 100 fős olyan létszámot tudok mondani, akiket érdekel a rock, blues és jazz zene. Kevesen vagyunk.
4: Kevés a fiatal.
3: A fiatalok közül meg nagyon kevés.
4: Vagy csak aki szülő által ismerte. De olyan is van sok azért, hogy aputól hallottam.
3: Persze.
5: De azért próbálnak esetleg olyan programokat is megvalósítani, amit mondjuk a fiatalok értékelhetnek? Hiszen például akár a fiatal zenészeket követik a fiatalok.
4: Igen, vannak olyan.
3: Igen, csak ezzel csinyán kell bánni, mert ugye egy a nevünk is mutatja, hogy Rock és Blues Egyesület. Tehát abba nehezen fér bele, tudom, ellentmondást ez, nehezen fér bele az, hogy nem rock és nem blues zenéket hozzunk a klubba.
5: Abszolút.
3: Tehát igen, ez egyébként felismertem, meg a többiek is, hogy ez gátja annak, hogy a fiatalok jöjjenek. Gondolkoztunk sokat már ezen, hogy váltsunk a fiatalok felé is, de mondom, hangsúlyozom, Orosházán nem sok ember. Tehát a fiatalok is. Most például nagyon jól mutatja azt, hogy most szombaton egy punk zenekar mutatkozott be Orosházán.
5: Oh.
3: Egy vadonatúj punk zenekar.
4: Helyi városi.
3: Igen. És nem volt. Három orosházi punker gyereket láttam a koncerten. Hármat. Tehát valamiért ők sem, nem tudom miért. Pedig ingyenes volt, még belépő díj sem volt, és nem jönnek.
5: Vannak esetleg Orosházán kívülről látogatóik, vagy azért még inkább a városhatár az szab egy határt?
4: Hát nem annyira, mert azért pont vásárhelyről is jönnek.
3: Pont fordítva.
4: A Tóth Komlós így vozzás körzet, akkor a csabaiak is szoktak jönni. Azért megjöttek már Szarvasról is, főleg amikor a Rudán Joe koncert volt tavaly, ott szinte élire álltak az udvarban.
3: Tehát itt Békés megyéből sokan jönnek a környező településekről, de jönnek Csongrádról, sőt volt olyan, hogy Egerből eljöttek egy-egy koncertünk, például Krómertét kíséri van egy szoros rajongói magik tábor, amelyeket 8-10 fő, azok akárhova megy a zenekar, mennek, és így kerültek például a mi klubunkba is.
5: Milyen terveik vannak a klubbal, akár itt még a nyári időszakra, vagy ősztől, hogyan fog kinézni az önök számára a következő néhány hónap?
3: Hát ugye most kezdtük július 4-én a 14. Viharsarok Fesztiválunkat. Hát ez megszabja az egész nyári teendőnket. Tulajdonképpen majdnem minden hétvégén, szeptember legvégéig tart ez a...
5: Ez nem egy rövid fesztivál időszak.
3: Ez 3 óra. Ezt minden évben úgy csináljuk, hogy a mások, hogyha a fesztivál szót hallják, akkor azok gondolnak, hogy egy hétvége, 3 nap, max 4 nap. Igen. Nálunk ez nem így működik. Ezért a hirdetéseinkbe is beírjuk, hogy rendezvény sorozat. Tehát ez 3 hónapig tart mindig. Július, augusztus, szeptember. És ezt így csináljuk már 14 éve. Ez lesz a 14. És hát ez megszabja a melónkat, úgyhogy az összes zenekarnak megszervezni a koncertjét, a hangosítását, a reklámját.
5: És akkor ez az első percben már le van fixálva a teljes 3 hónap programja? Mert azért ez mennyi? Ez egy fél év szervezés? Egy év?
4: Hát el kell kezdeni nagyobb zenekarokkal előtte egy év.
5: Hogyne?
3: Én jelen pillanatban már csak visszautasítani tudom a zenekarokat, és 2027-es szervezem. Már jelentkezett 5-6 zenekar. És ugye ebből áll össze, tehát majdnem, hogy egy évvel előtte el kell kezdeni. Ez komoly munka, mert csak precízen, behatároltan, tervezve lehet dolgozni igazából. Mert azért a zenészeknek a programja is ugye úgy változik, ahogy időközben telik az idő. Azért minél jobb, hogyha minél hamarabb tudunk fix időpontokat.
4: És az a jó, mikor a zenekar adja meg az időpontot, hogy ekkor meg ekkor szabadok vagyunk, válasszunk. És akkor úgy
5: könnyebb összeállítani. Persze. És miért döntöttek úgy, hogy kell egy ilyen fesztivál? Hiszen ugye az egész klub élete erről szól, hogy koncertek zajlanak. Miért tették ezt így keretek közé?
4: Mert először kevesebb, egy hétvége volt max. Vagy 2.
3: Igen.
4: És akkor sűrű volt, mert napi szinten föllépett 3 zenekar.
3: Volt, hogy 5.
5: Jó, hogy fesztivál volt, csak nem volt ilyen hosszú.
4: Volt, amelyiket kint tartottuk a főtéren, akkor mi ott volt egy színpad fölállítva, de akkor el kellett kezdeni délután korán, 40 fokos meleg volt.
3: Arra nem jöttek a nézők.
4: A délutánira nem nagyon jöttek, az estére már csordogáltak, akkor időbe be kellett fejezni, mert környéken lakótelep.
5: Persze.
4: Valamelyik műsorral még adós egy zenekar a felével.
3: Igen. Tehát azért kellett végül is úgy döntenünk, hogy sokkal jobb, hogyha egy hosszabb lélegzetű rendezvény sorozatot csinálunk.
4: És akkor nagyon maximum 2 zenekar, az már tényleg akkor is el kell kezdeni 7 óra körül, mert 10-re be kell fejezni. Utána már megint balé. Vagyis hát ez is a lakótelep vesz körülbelül minket.
3: Zúgolódnak is időnként a lakók. Az előző helyünkről is el kellett, hogy jöjjünk.
5: És hol van most helyszínűleg a fesztivál?
3: Jelenleg a Pacsirta utca 8 szám alatt vagyunk, egy közösségi ház.
5: Jó, akkor ez a klubnál van a fesztivál, gyakorlatilag a klubban.
3: Az udvarunkon, egy nagyon szép kis hangulatos hely, befér oda 400 ember a udvarra. A benti terem az nagyon kicsi, tehát oda maximum 30-40 ember fér be. De ott nem is nagyon tartunk, csak nagyon ritkán koncert.
4: Akusztikus
3: dolgokat, vagy egyéni előadó esetleg.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Augusztus 25 és 29 között 5 napon át a mozgásé a főszerep Békés Csabán, ahol idén is megrendezik a hagyományos sporthetet. A Szent István téren és az Árpád gyógy és strandfürdőben 57 sportszervezet demonstrálja a megyeszékhely rendkívül gazdag kínálatát. A helyszíneken a látogatók nem csak megtekinthetik az egyesületek műsorát, hanem személyesen ki is próbálhatják a különböző sportágakat. A vízi sportok harmadik éve a strand természetes közegében mutatkoznak be, ahol felkészülés mérkőzésekkel és oktatással várják az érdeklődőket. Az úszók lehetőségeiről Szarvas Jánost, a Békés Csabai Előre Úszó Klub szakmai vezetőjét kérdeztük.
3: Amit el szoktam még mondani, hogy két nagyon fontos funkciója is van. Egyszer az, hogy életmentő, hiszen saját magát is ugye tudja menteni az ember, ha bármikor ilyen helyzetbe kerülhet, de szintén nagyon fontos az, hogy másnak az életmentésére is alkalmas lehet egy vízbiztos, stabil úszástudást, amit kiskorba kell megalapozni.
4: Azt is mindenképpen szeretném megkérdezni, ha már van most lehetőség beszélgetni, hogy tehát önöknek a nyári időszaka, a már egyesületi tagoknak hogyan töltötték az elmúlt hónapokat?
3: Ugye nálunk a nyár a legsűrűbb, hiszen itt rendezik az összes korosztályos bajnokságot, kivéve a felnőttet, mert azt egészen korán ugye már a tavaszi időszakban megrendezték. Nagyon mozgalmas nyáron vagyunk túl, nagyon-nagyon szép eredményekkel zártunk. Azt gondolom az összesítés alapján, amiket összeírtunk és próbálunk értékelni, vagy hát próbáltunk már értékelni, ismét előrelépés történt. Több bajnoki érmünk van, több bajnoki döntős gyermekünk lett, több válton került döntőbe. Megjelentünk, ami nagyon-nagyon fontos, bár azt mondtam, hogy utánpótlás nevelő egyesület vagyunk, de valóban még 16-18 éves gyerekekről beszélünk, de felnőtt magyar bajnokunk lett. Ifjúság.

0: csináltunk. Egy jóval több gyermekünk kerül döntőbe, állhatott a dobogóra. Nem szeretnék neveket kiemelni, mert biztos kihagynék valakit, sokan vannak. De talán azt jelzi, hogy van a Magyar Úszó Szövetségnek egy úszó programja, ahova ugye régiós válogatottságba lehet már bekerülni ebbe a korosztályba, és nálunk ez eddig 6 fő volt általában, vagy 7, most 8-an már biztos bent vannak. Tehát ebbe is előrelépés történt, ehhez ugye teljesíteni kellett egy bizonyos szintet. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ezek az apró lépésekkel, ahogy haladunk előre, ez bíztott minket arra föl, hogy merjünk talán egy picit bátrabban is tervezni. Sajnos a létesítmény korlátozottsága, az, hogy a vízilabdásokkal nagyon rugalmasan és jó viszonya meg tudunk egyezni, de ez mind a kettőnél behatárolja azt, hogy egy picit bátrabban gondolkodjunk, mert a felület, a pályafelület is hát megosztó, hogy a civil lakossággal, akik szintén nagyon szeretnek járni, úszni, szeretnék használni az úszodát, nagyon nehéz összehangolni, hogy ebbe igazi jó harmónia legyen.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés megyei könyvtár idén is csatlakozott az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű országos kezdeményezéshez, amelynek célja a csillagászat népszerűsítése. A rendezvény dr. Barna Barnabás kutató csillagász ismeretterjesztő előadásával kezdődött, aki a James Webb űrtávcső működését és a világegyetem kutatását mutatta be. Ezt követően a látogatók a könyvtár második emeleti teraszán folytathatták a programot, ahol távcsöves égbolt vizsgálatra, valamint a felmerülő kérdések megválasztották. Szólására került sor. Különleges időutazásra hívta a történelem szerelmeseit a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeum és az Ősrégészeti Társaság. A dupla előadáson az Alföld újkőkori titkaiban nyerhettek betekintést a jelenlévők. A nap első előadója a Békés Csabai gyökerekkel bíró dr. Gyuha Attila, az Egyesült Államok beli University of Georgia régész professzora volt. A szakember lenyűgöző prezentációjában azt az izgalmas teóriát járta körül, miszerint Európa legelső városias települései, ami régiónk területén alakulhattak ki. Az Orosházi Rock és Blues Egyesületet mintegy másfél évtizeddel ezelőtt alapították a műfaj helyi rajongói azzal a céllal, hogy tudjanak hol beszélgetni, koncerteket és különböző, a témához kapcsolódó programokat szervezni. A részletekről Mihály Zoltán elnök és Tóth Tibor egyesületi tag meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában. Augusztus 25 és 29 között 5 napon át a mozgásé a főszerep Békés Csabán, ahol idén is megrendezik a hagyományos sporthetet. A Szent István téren és az Árpád gyógy és strandfürdőben 57 sportszervezet demonstrálja a megyeszékhely rendkívül gazdag kínálatát. A helyszíneken a látogatók nem csak megtekinthetik az egyesületek műsorát, hanem személyesen ki is próbálhatják a különböző sportágakat. A vízi sportok harmadik éve a strand természetes közegében mutatkoznak be, ahol felkészülés mérkőzésekkel és oktatással várják az érdeklődőket. Az úszók lehetőségeiről Szarvas Jánost, a Békés Csabai Előre Úszó Klub szakmai vezetőjét kérdeztük. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

scene. Breathe the air, smell the

0: Sport Rádió.
1: Ugyan a saját eső, soha nem.

Sportrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 24-e hétfő, déli 12 óra van. Aláírásgyűjtésbe kezdtek a gyorshajtók miatt. 5 héten át táboroztak a rendőrség dolgozóinak gyermekei szanazokban. 70 szalmabála és egy lakókocsi égett le Báránd és Kaba közötti telephelyen. Nemzetközi erős ember versenyt rendeztek a gyulai várfürdőben. Már is mondom a részleteket. Elegük van a szágoldozó autósokból és motorosokból az Áhímel András lakótelepen és Munkás utcában élőknek. A féktelen gyorshajtás miatt egyre nagyobb a balesetveszély és egyre inkább sérül a mindennapok nyugalma. A lakók ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy a Békés Csabai önkormányzat fekvőrendőrt forgalomlassító bordát helyezzen ki. Erről számolt be Bálint József alpolgármester, önkormányzati képviselő. Elmondta, hogy a napokban újabb bejárást tartott a 9-es körzetben, kifejezetten a biztonsággal kapcsolatos lakossági jelzés miatt. Ezek között kiemelt helyen szerepelt a gyorshajtók ügye. Hozzátette, hogy az elmúlt években több Békés Csabai utcában is telepítettek forgalomlassító bordát, mert a környéken élőknek elegük lett a szabálytalanul közlekedő autósokból és motorosokból. A fekvőrendőr igénylése jellemzően úgy zajlik, hogy a lakók megkeresik a körzet önkormányzati képviselőit, aki jelzi a kérést a hivatalnak. A szakemberek ezután felmérik a helyszínt, hogy alkalmas-e a forgalomlassító telepítésre. Több szempontot is mérlegelni kell.